0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: és evezek. Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tetőzik a hőség. Home office-ban a közféra dolgozói. 40 ezeren pihenhetnek az Erzsébet táborokban. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti. Az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át. Ma ez 7300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű, beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Szánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábortípustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenkhet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 29-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Baranyában is elindul a nyári diákmunkaprogram július 1-én. Cukrászdákba és fagyizókba látogatnak el a héten a revizorok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Július 1-én indul az idei nyári diákmunkaprogram, melybe június közepe óta regisztrálhatnak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló baranyai fiatalok is. A megyében idén akár több mint 2500 diák is munkába állhat. A támogatott foglalkoztatásukra csaknem 250 millió forintos forrás áll rendelkezésre, közölte a kormányhivatal. A programba regisztrált fiatalokat idén is a települési és területi önkormányzati, valamint a turizmusban, vendéglátásban, mezőgazdaságban vagy erdőgazdálkodásban érintett vállalkozások foglalkoztatják. Az érdeklődők a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán regisztrálhatják magukat. Július 1-én szerdán ünnepeljük a közszolgálati tisztviselők napját és a Semmelweis napot. Ez azt jelenti, hogy ez a nap a köztisztviselők és az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. Így július 1-én a pécsi polgármesteri hivatalban szünetel az ügyfélfogadás. A pécsi egyesített egészségügyi intézmények rendelőintézetei pedig zárva lesznek. A házi orvosi ellátás ügyeleti rendben történik majd, a patikák szintén ügyeleti működést tartanak. A PTE klinikájának sürgősségi ellátása ezen a napon is elérhető lesz. Június 30-áig keddig még kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes résztett fizetés. A hivatal arra figyelmeztet azoknak a magánszemélyeknek, akik egy összegben nem tudják befizetni az adót, érdemes kérniük a legfeljebb 5 havi részletet, melyet legegyszerűbben a NAV mobil applikációjában lehet igényelni. A június 30-ai határidő azonban jogvesztő. A gépjárműadóról részletes tájékoztatás az adóhatóság honlapján érhető el. A harmadfokú hőségriasztás miatt ma és holnap rövidített ügyfélfogadással várja az ügyfeleket a NAV országszerte azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Baranyában ez azt jelenti, hogy a komlói ügyfélszolgálat délig tart nyitva. A pécsi központi, valamint a szigetvári, siklósi és mohácsi klimatizált ügyfélszolgálatok továbbra is a szokásos rend szerint fogadják az ügyfeleket. Egy évre elegendő mennyiségű papíráru adományt kapott a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat nevelőszülői hálózata, illetve az általa fenntartott családok átmeneti otthona. A 10 tonnányi, közel 30 millió forint értékű adománybiztosító társaság már 2020 óta támogatja a szeretett szolgálatot. Mint az átadón elhangzott, a szolgálat nevelőszülői hálózata az ország 12 megyéjében működik. A legtöbb nevelőszülő Baranya, Borsodabaúj-Zemplén, Heves és Pest megye területénél. A fokozott forróság miatt továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is meghosszabbították keddi félig. A forgalmasabb vasúti és buszállomásokon a MÁV és a Volán csoport palackos ivóvizet oszt az utazóknak a készlet erejéig. Pécset is számíthatunk erre, több helyen párakapuk is működnek, melyek segíthetnek a kánikula elviselésében. Ezekben a napokban az ország egész területén nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani. Ezen a héten is dolgoznak az adóhatóság baranyai munkatársai. Kedden Mágocson és Szászváron, csütörtökön pedig Pécsett a kertvárosban kell számítani az érkezésükre, főleg a fagyizókban, cukrászdákban. A szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket is ellenőrzik a megye egész területén. A revizorok figyelik a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online kasszák működését is. Pécsett több ponton is dolgoznak a Biokom munkatársai. A társaság az aszfaltozást és az útburkolati jelek felújítását végzi a városban, kézi és gépi erővel egyaránt. A munkák célja a közlekedés biztonság növelése, a gyalogos és a járműves forgalom számára egyaránt. Az útburkolati jelek festését több helyszínen is a délutáni, valamint a késő esti órákban végzik, részben a hőség miatt, másrészt mert ilyenkor már gyérebb a forgalom. A héten is várják a véradókat Baranyában. Pécsett a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton, Mohácson pedig a kórház transzfúziós osztályán lehet vért adni. Fontos tudni azonban, hogy július 1-én, szerdán a Semmelweis napon az állandó véradópontok is zárva lesznek. Emellett ma a Kumlói sportközpontban, holnap Szigetváron a sportcsarnokban lesz véradás. Csütörtökön a Siklósi könyvtárban, szombaton pedig Kémesen az általános iskolában és a Bicsérdi falunapon várják az önkéntes donorokat. Új szakasszal bővülhet az Ősdráva kerékpárút. Dráva Csehi és Tésenfa önkormányzata a beruházásra korábban csaknem 438 millió forintot nyert el. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztés már elkezdődött. A tervek szerint jövő februárra készül el egy 2,5 kilométeres szakasz, mely a fekete víz bal oldalán a töltésen halad majd, és arról leágazva éri el Dráva Csehi központját. A fejlesztés részeként a településen egy kerékpáros pihenő és szervizoszloppal felszerelt kerékpárparkoló is épül majd. A rendkívüli hőség miatt a MÁV a hétvégén 13 vasútvonalon vezetett be sebességkorlátozást. Ezeken a szakaszokon 5-15 perces késések várhatóak a kánikulában. A társaság szerint a sínek hőmérséklete több helyen meghaladta az 56 Celsius fokot. Ezért a legmelegebb órákban csökkenteni kell a vonatok sebességét. A részletekről a Vasúttársaság honlapján érdemes tájékozódni. Régi új kapussal bővült a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapata honlapján azt írja, újra a soraikban köszönhetik Kovács Benedeket. A 25 éves hálóőr Pécsett született, és a PMFC utánpótlásában nevelkedett. Már a 2017-18-as szezonban bemutatkozhatott a felnőtt keretben is. 2020-ban távozott Pécsről, ahonnan előbb a Rákosmentéhez, majd a BVSC-hez került, végül a Moson-Magyaróvárhoz igazolt, most pedig újra a pécsieket választotta. Távozott a Szentlőrinc esetől Gyurján Márton. Az MB2-es labdarúgó csapat klubja a honlapján azt közölte, a 30 éves kapus a szintén másodosztályban szereplő Ajkánál folytatja. Gyurján Márton 2024 nyarán csatlakozott a Szentlőrinchez, azóta 45 tétmeccsen szerepelt, és 13 mérkőzést zárt, kapott gól nélkül. Tart még a nyári szünet a Carbonex Komló férfi kézilabda csapatnál. A klub közlése szerint az NB1 Bécs bajnokságra július 16-án kezdik meg a felkészülést felmérésekkel. Majd napi több edzés lesz a része a programnak. A felkészülés harmadik hetétől kezdve már edzőmeccsek is várnak a csapatra. A Várpalota a Veszprém U21-es csapatával, valamint a Horvát Vinkovcival is találkozik majd a komlói együttes. A felkészülési menetrendről részletesen a csapat közösségi oldalán tájékoztatják a szurkolókat. A bajnokság szeptemberben kezdődik. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Hát amennyire lehet jó a 40 fok, még 3 nap, és ha minden igaz, csütörtöktől már jobb lesz a helyzet. Az év 180. napja van, június 29, hétfő, Péter Pál napja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok. A Deja Vu-val lesz Deja Vu-nk, elsőként jön az I Can't Stop, nem sokára a Five, és Mark Ronson és Amy Winehouse-zal itt a Besten. Jó reggelt!
0: Best FM!

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék. A Five fújt ébresztőt az iménti percekben. Ez volt az Everybody Get Up. Június 29-én hétfőn, Péter Pál napján, régen ez, és talán még ma is ez a nap jelentette az aratás kezdetét, bár most már minden eltolódott, és egyáltalán nem tudom, hogy van-e amit learatni ebben a nagy hőségben. Ma van nem utolsó sorban a Nemzetközi Duna Nap is, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére, és 2004 óta tartjuk. Jó reggelt, jó utat az utolévőknek, óvatosan a hőségben, vigyázom magára mindenki. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Jön a Valerie, Mark Ronsontól és Amy Winehouse-tól.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

0: Best FM-ben a legjobb zenék rögtön 7:30. Olyat láttam tegnap az autómban, amit eddig soha, 40 fokot írt a hőmérő. Az autó ugye fölmelegedett, és ezért többet mutatott, de ma már tényleg 40 fok lehet. Részletek a hírekben, aztán 50 Cent ilyen Snoop Dogg-gal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Napközben akár 38 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A fokozott forróság miatt továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is meghosszabbították keddéj félig. A forgalmasabb vasúti és buszállomásokon a MÁV és a Volán csoport palackos ivóvizet oszt az utazóknak a készlet erejéig. Pécsett is számíthatunk erre, több helyen párakapuk is működnek, melyek segíthetnek a kánikula elviselésében. Ezekben a napokban az ország egész területén nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani. Új szakasszal bővülhet az Ősdráva kerékpárút. Drávacsehi és Tésenfa önkormányzata a beruházásra korábban csaknem 438 millió forintot nyert el. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztés már elkezdődött. A tervek szerint jövő februárra készül el egy 2,5 kilométeres szakasz, mely a fekete víz bal oldalán a töltésen halad majd, és arról leágazva éri el Drávacsehi központját. A fejlesztés részeként a településen egy kerékpáros pihenő és szervizoszloppal felszerelt kerékpárparkoló is épül majd. Régi új kapussal bővült a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapata honlapján azt írja, újra a soraikban köszönhetik Kovács Benedeket. A 25 éves hálóőr Pécsett született, és a PMFC utánpótlásában nevelkedett. Már a 2017-18-as szezonban bemutatkozhatott a felnőtt keretben is. 2020-ban távozott Pécsről, ahonnan előbb a Rákosmentéhez, majd a BVSC-hez került, végül a Moson-Magyaróvárhoz igazolt, most pedig újra a pécsieket választotta.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Jelenleg a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak. A közlekedők sávlezárásra számítsanak. A Huszár utca Zsák utcává vált. Szintén gázhálózati munkákat végeznek a Péter utca egy szakaszán, teljes útzár mellett, és a Megye utcában is korlátozásra kell számítani. A 4-es számú ház és a Papnövelde utca közötti szakaszon. A gyalogosok közlekedése biztosított marad, a korlátozás augusztusig tart. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, és csak kevés felhő jelenik meg az égen. Számottevő csapadék továbbra sem várható, a déli délkeleti szél azonban megélénkülhet. A hőmérséklet napközben elérheti a 38 fokot is, továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. 20-ra húzott lapot a kánikula. Még melegebb lesz, mint tegnap volt, és a holnap sem lesz kivétel ez alól, sőt, még szerdán is pokoli forróság lesz, és csütörtökön jön enyhülés, ha minden igaz, mármint a csütörtökre. Addig viszont akár 40 fok is lehet ma és holnap. Szerdán egy fokot, már konkrétan egy fokot mérséklődik a kánikula, és akkor jön majd a hideg front, csütörtökre felfrissül a levegő. Megyünk tovább Madonnával, ez a Give It To Me a Best. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejt

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek a hét első reggelének legfrissebb információi, a végén részletes időjárás jelentés, sajnos nincs új a nap alatt, továbbra is pokoli hőségre kell készülni, a hét első fele még így telik, csütörtökre frissül fel a levegő, a következő órában pedig halljuk majd Will Smith-t. És a kompakt diszkót a hősökkel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
5: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alexa Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenésfürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogató központban.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Cukrászdákba és fagyizókba is ellátogatnak a NAV munkatársai. 38 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ezen a héten is dolgoznak az adóhatóság baranyai munkatársai. Kedden Mágocson és Szászváron, csütörtökön pedig Pécsett a kertvárosban kell számítani az érkezésükre, főleg a fagyizókban, cukrászdákban. A szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket is ellenőrzik a megye egész területén. A revizorok figyelik a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online kasszák működését is. A héten is várják a véradókat Baranyában. Pécsett a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton, Mohácson pedig a kórház transzfúziós osztályán lehet vért adni. Fontos tudni azonban, hogy július 1-én, szerdán a Semmelweis napon az állandó véradópontok is zárva lesznek. Emellett ma a Komlói Sportközpontban, holnap Szigetváron a sportcsarnokban lesz véradás. Csütörtökön a Siklósi Könyvtárban, szombaton pedig Kémesen az általános iskolában, és a Bicsérdi falunapon várják az önkéntes donorokat. Tart még a nyári szünet a Carbonex Komló férfi kézilabda csapatnál. A klub közlése szerint az NB1 B-s bajnokságra július 16-án kezdik meg a felkészülést felmérésekkel. Majd napi több edzés lesz a része a programnak. A felkészülés harmadik hetétől kezdve már edzőmeccsek is várnak a csapatra. A Várpalota a Veszprém U21-es csapatával, valamint a horvát Vinkovcival is találkozik majd a komlói együttes. A felkészülési menetrendről részletesen a csapat közösségi oldalán tájékoztatják a szurkolókat. A bajnokság szeptemberben kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
7: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Jelenleg a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak. A közlekedők sávlezárásra számítsanak. A Huszár utca Zsák utcává vált. Szintén gázhálózati munkákat végeznek a Péter utca egy szakaszán, teljes útzár mellett, és a Megye utcában is korlátozásra kell számítani. A 4-es számú ház és a Papnövelde utca közötti szakaszon. A gyalogosok közlekedése biztosított marad. A korlátozás augusztusig tart. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, és csak kevés felhő jelenik meg az égen. Számottevő csapadék továbbra sem várható, a déli-délkeleti szél azonban megélénkülhet. A hőmérséklet napközben elérheti a 38 fokot is, továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! 2026. június 29-e van, és bő 50 évvel ezelőtt pont fele annyian éltünk a Föld nevű bolygón, mint ma, és talán ennyire forró nyarak sem voltak, ezek egyébként feltűnően egyre forróbbak. 1973 az első dal címe, ugyanis erről jutott eszembe mindez, az előadó James Blunt, angolul pedig így szól, 1973, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Néónak a szerelmes dalokból van elegen, nekünk pedig szerintem mondjuk ki 3-ra, 1-2-3 a hőségből, így van, de ma még és holnap, sőt még szerdán is erre kell készülni, aztán csütörtökre frissül fel a jelenlegi állás szerint legalábbis a levegő. Bízunk benne, hogy így is lesz, persze ha hamarabb, az nem baj. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha valaki már úton van és van közlekedési híre, küldje erre a számra.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, jó hetet, kitartást a hét első feléhez, ekkor ugyanis még marad a pokoli hőség, csütörtökre jön enyhülés részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Mindjárt 7:30, jó reggelt, a következő fél órát CJ Louise indítja.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A hőség miatt változik néhány NAV ügyfélszolgálat nyitvatartása. Megközelítheti ma a 40 fokot és a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A harmadfokú hőségriasztás miatt ma és holnap rövidített ügyfélfogadással várja az ügyfeleket a NAV országszerte azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosította a légkondicionálás. Baranyában ez azt jelenti, hogy a komlói ügyfélszolgálat délig tart nyitva. A pécsi központi, valamint a szigetvári, siklósi és mohácsi klimatizált ügyfélszolgálatok továbbra is a szokásos rend szerint fogadják az ügyfeleket. Július 1-én szerdán ünnepeljük a közszolgálati tisztviselők napját és a Semmelweis napot. Ez azt jelenti, hogy ez a nap a köztisztviselők és az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. Így július 1-én a pécsi polgármesteri hivatalban szünetel az ügyfélfogadás. A pécsi egyesített egészségügyi intézmények rendelőintézetei pedig zárva lesznek. A házi orvosi ellátás ügyeleti rendben történik majd, a patikák szintén ügyeleti működést tartanak. A PTE klinikájának sürgősségi ellátása ezen a napon is elérhető lesz. Július 1-én indul az idei nyári diák munkaprogram, melybe június közepe óta regisztrálhatnak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló baranyai fiatalok is. A megyében idén akár több mint 2500 diák is munkába állhat. A támogatott foglalkoztatásukra csaknem 250 millió forintos forrás áll rendelkezésre, közölte a kormányhivatal. A programba regisztrált fiatalokat idén is a települési és területi önkormányzati, valamint a turizmusban, vendéglátásban, mezőgazdaságban vagy erdőgazdálkodásban érintett vállalkozások foglalkoztatják. Az érdeklődők a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán regisztrálhatják magukat. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Jelenleg a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak. A közlekedők sávlezárásra számítsanak. A Huszár utca Zsák utcává vált. Szintén gázhálózati munkákat végeznek a Péter utca egy szakaszán, teljes útzár mellett, és a Megye utcában is korlátozásra kell számítani. A 4-es számú ház és a Papnövelde utca közötti szakaszon. A gyalogosok közlekedése biztosított marad. A korlátozás augusztusig tart. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, és csak kevés felhő jelenik meg az égen. Számottevő csapadék továbbra sem várható, a déli délkeleti szél azonban megélénkülhet. A hőmérséklet napközben elérheti a 38 fokot is, továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 29-én, hétfőn. Péter Pál napja van, az aratás kezdete, illetve a nemzetközi tunanap. 19 éve a mai napon először lehetett megvásárolni az Apple első okostelefonját az iPhone-t kígyózó sorok kiállása után. 1953-ban a mai napon született Colin Hay, skót ausztrál zenész, a Men at Work frontembere. ...1979-ben ezen a napon született Richard Breen, a Five tagja. És 1978. június 29 megszületett Nicole Scherzinger, amerikai énekesnő, színésznő, táncosnő, a Pussycat Dollsból. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Hőkupola, vízsugár, napsütés. Sun is shining, a nap az éterben is süt majd. Szól Bob Marley dala 8 után, és a VIP-je is. Keresem a hogy meddig tart a hőség, kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet, kitartást kívánok a kánikulához.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Cukrászdákba és fagyizókba is ellátogatnak a NAV munkatársai. 38 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ezen a héten is dolgoznak az adóhatóság baranyai munkatársai. Kedden Mágocson és Szászváron, csütörtökön pedig Pécsett a Kertvárosban kell számítani az érkezésükre, főleg a fagyizókban, cukrászdákban. A szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket is ellenőrzik a megye egész területén. A revizorok figyelik a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online kasszák működését is. A Csányoszró külterületén található dinnyeföldről loptak el a napokban egy öntözéshez használt 70 ezer forint értékű szivattyút. Mindenről közösségi oldalán számolt be a baranyai rendőrség. A sejjei rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. Elfogták a 28 esztendős helyi férfit, előállították és kihallgatták. A lopott szivattyú is előkerült, így azt lefoglalták és már vissza is adták jogos tulajdonosának. A gyanúsított ellen lopás miatt nyomoz a siklósi rendőrkapitányság. Idén augusztus 20-a és 23-a között rendezik a Harkányi Fürdőfesztivált. Ez már a 31. ilyen rendezvény lesz a sorban, és a szervezők ezúttal is családi programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, zenés előadásokkal, esténként pedig sztárfellépőkkel várják a közönséget. A részletes programot már közzétették. Ebből kiderül, hogy mások mellett Pete Junior, a Republic, Kökény Dani, a Cosmix, Jude Law, valamint Radics Gigi és a Váradi Roma Café is a fellépők között lesz. A programokról részletesen az Irány Harkány oldalon lehet tájékozódni.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Jelenleg a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak. A közlekedők sávlezárásra számítsanak. A Huszár utca Zsák utcává vált. Szintén gázhálózati munkákat végeznek a Péter utca egy szakaszán, teljes útzár mellett. És a Megye utcában is korlátozásra kell számítani. A 4-es számú ház és a Papnövelde utca közötti szakaszon. A gyalogosok közlekedése biztosított marad. A korlátozás augusztusig tart. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, és csak kevés felhő jelenik meg az égen. Számottevő csapadék továbbra sem várható. A déli-délkeleti szél azonban megélénkülhet. A hőmérséklet napközben elérheti a 38 fokot is. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Say yo!

Best FM a legjobb zenék. Erős a forgalom ma is az M1-esen mindkét oldalon Bicske és Biatorbágy között. Korábbi balesetek torlódásai is tapasztalhatóak, még érezhetőek, rontják az utazási élményt. Ugyan mindegyiknél járható már minden sáv, de a tekintélyes hosszúságú araszoló kocsisor a legtürelmesebb sofőröket is próbára teszi, ebben a hőségben meg aztán különösen megterhelő. Sokan próbálnak az egyes főúton kerülni, így ott is mindkét irány torlódik Biatorbágynál. Jó utat, kitartást a kánikulában! Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, most pedig kedvenc napjával Eros Ramazzotti érkezik, Il mio giorno preferito, a Besten. Okay.

0: Best FM a legjobb zenék, rögtön fél kilenc, és hát gyorsan melegszik a levegő, már is 36 fok van. Ez a legmelegebb jelenleg, a Gyöngyös melletti Atkáron mérték. Ma, meg még holnap, és még szerdán is forróság, kánikula lesz, csütörtökre frissül fel a levegő, részletes időjárás jelentéssel és a legfrissebb információkkal jönnek a hírek, utána Bryan Adams Mel C-vel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, napközben akár 38 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A fokozott forróság miatt továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is meghosszabbították keddéj félig. A forgalmasabb vasúti és buszállomásokon a MÁV és a Volán csoport palackos ivóvizet oszt az utazóknak a készlet erejéig. Pécsett is számíthatunk erre, több helyen párakapuk is működnek, melyek segíthetnek a kánikula elviselésében. Ezekben a napokban az ország egész területén nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani. Új szakasszal bővülhet az Ősdráva kerékpárút. Drávacsehi és Tésenfa önkormányzata a beruházásra korábban csaknem 438 millió forintot nyert el. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztés már elkezdődött. A tervek szerint jövő februárra készül el egy 2,5 kilométeres szakasz, mely a fekete víz bal oldalán a töltésen halad majd, és arról leágazva éri el Drávacsehi központját. A fejlesztés részeként a településen egy kerékpáros pihenő és szervízoszloppal felszerelt kerékpárparkoló is épül majd. Régi új kapussal bővült a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat a honlapján azt írja, újra a soraikban köszönhetik Kovács Benedeket. A 25 éves hálóőr Pécsett született, és a PMFC utánpótlásában nevelkedett. Már a 2017-18-as szezonban bemutatkozhatott a felnőtt keretben is. 2020-ban távozott Pécsről, ahonnan előbb a Rákosmentéhez, majd a BVSC-hez került, végül a Moson-Magyaróvárhoz igazolt, most pedig újra a pécsieket választotta.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Jelenleg a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak. A közlekedők sávlezárásra számítsanak. A Huszár utca Zsák utcává vált. Szintén gázhálózati munkákat végeznek a Péter utca egy szakaszán teljes útzár mellett, és a Megye utcában is korlátozásra kell számítani. A 4-es számú ház és a Papnövelde utca közötti szakaszon. A gyalogosok közlekedése biztosított marad, a korlátozás augusztusig tart. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, és csak kevés felhő jelenik meg az égen. Számottevő csapadék továbbra sem várható, a déli-délkeleti szél azonban megélénkülhet. A hőmérséklet napközben elérheti a 38 fokot is, továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék 2:34 előtt. Jó reggelt, jó hetet kívánok, kitartást a hét első feléhez, amikor még tombol a kánikula, ma is, holnap is 40 fokot súroljuk, sőt, át is lépjük, de már tegnap megdőlt a mindenkori melegrekord. Budakalászon 40,7 fokot mértek, szóval csütörtökig kell kibírni, szerdán érkezik a hidegfront, ami csütörtökre aztán tényleg lehűti a kedélyeket. Most pedig egy újabb 90-es, 2000-es évekbeli sláger jön. Sixpence, None the Richer, Kiss Me, a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet, sok erőt kívánok a hőséghez, vigyázom magára mindenki. Ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, tartunk egy rövid információs szünetet, aztán jönnek olyan kedvencek, mint a Jakarta-féle American Dream. És sajnos egyelőre csak az éterben, de jön egy kis nyári zápor is. Rúzsa Magdi is itt lesz Lotfi Begivel, de csak is 9 után. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
4: Mesélj!
3: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
4: Ez már tetszik.
3: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: Bendegúzlakópark.hu.
6: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lotfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenésfürdő Harkányban július 4-én a Lepke medence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Cukrászdákba és fagyizókba is ellátogatnak a NAV munkatársai. 38 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ezen a héten is dolgoznak az adóhatóság baranyai munkatársai. Kedden Mágocson és Szászváron, csütörtökön pedig Pécsett a kertvárosban kell számítani az érkezésükre, főleg a fagyizókban, cukrászdákban. A szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket is ellenőrzik a megye egész területén. A revizorok figyelik a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online kasszák működését is. A héten is várják a véradókat Baranyában. Pécsett a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton, Mohácson pedig a kórház transzfúziós osztályán lehet vért adni. Fontos tudni azonban, hogy július 1-én, szerdán a Semmelweis napon az állandó véradópontok is zárva lesznek. Emellett ma a Komlói Sportközpontban, holnap Szigetváron a sportcsarnokban lesz véradás. Csütörtökön a Siklósi Könyvtárban, szombaton pedig Kémesen az általános iskolában és a Bicsérdi falunapon várják az önkéntes donorokat. Tart még a nyári szünet a Carbonex Komló férfi kézilabda csapatnál. A klub közlése szerint az NB1 B-s bajnokságra július 16-án kezdik meg a felkészülést felmérésekkel. Majd napi több edzés lesz a része a programnak. A felkészülés harmadik hetétől kezdve már edzőmeccsek is várnak a csapatra. A Várpalota a Veszprém U21-es csapatával, valamint a horvát Vinkovcival is találkozik majd a komlói együttes. A felkészülési menetrendről részletesen a csapat közösségi oldalán tájékoztatják a szurkolókat. A bajnokság szeptemberben kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
8: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Jelenleg a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak. A közlekedők sávlezárásra számítsanak. A Huszár utca Zsák utcává vált. Szintén gázhálózati munkákat végeznek a Péter utca egy szakaszán, teljes útzár mellett, és a Megye utcában is korlátozásra kell számítani, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca közötti szakaszon. A gyalogosok közlekedése biztosított marad, a korlátozás augusztusig tart. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, és csak kevés felhő jelenik meg az égen. Számottevő csapadék továbbra sem várható, a déli délkeleti szél azonban megélénkülhet. A hőmérséklet napközben elérheti a 38 fokot is. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Soha nem láttam még a 40-es számot az autó műszerfalán a hőmérséklet kijelzőn, de tegnap óta ezen is túl vagyok. Jó reggelt, jó hetet, sok erőt a pokoli hőséghez. 9 óra elmúlt, június 29-e van, hétfő, Péter Pál napja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Kesztefem a legjobb zenékén, a Gazdag Lány, a Gazdag Lánytól. Rich Girl a címe ugyanis Gwen Stefani dalának, és hogy mennyire gazdag a gazdag lány, azaz Gwen Stefani, 55 kötőjel 60 milliárd forint a vagyona.

Ezt a fem a legjobb zenék. Tűkön ülnek az Eminem és Jay-Z rajongók, hiszen 2001 óta nem volt példa arra, hogy a két hip-hop ikon egy dalban hallható. Akkor Jay-Z legendás The Blueprint albumán a Renegade című számon szerepeltek együtt, ami a mai napig a hip-hop történelem egyik legtöbbet vitatott és legikonikusabb közös dala. A rajongók évtizedek óta vitatkoznak azon, hogy Eminem vagy Jay-Z írta jobb szöveget. Nem sokára, ha minden igaz, még idén újból egy dalban hallhatóak. Most Eminem jön a Lose Yourself a Besten. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tombol a hőség, és nem csak a napsütés ragyogó. Jön majd Mohamed Fatima és pár rossz szokás Ed Sheerantől. Ez lesz a Bad Habits, de csak is a legfrissebb hírek után a következő órában, valamikor 10 után itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőtt.

0: Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A hőség miatt változik néhány NAV ügyfélszolgálat nyitvatartása. Megközelítheti ma a 40 fokot és a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A harmadfokú hőségriasztás miatt ma és holnap rövidített ügyfélfogadással várja az ügyfeleket a NAV országszerte azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Baranyában ez azt jelenti, hogy a komlói ügyfélszolgálat délig tart nyitva. A pécsi központi, valamint a szigetvári, siklósi és mohácsi klimatizált ügyfélszolgálatok továbbra is a szokásos rend szerint fogadják az ügyfeleket. Július 1-én szerdán ünnepeljük a közszolgálati tisztviselők napját és a Semmelweis napot. Ez azt jelenti, hogy ez a nap a köztisztviselők és az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. Így július 1-én a pécsi polgármesteri hivatalban szünetel az ügyfélfogadás. A pécsi egyesített egészségügyi intézmények rendelőintézetei pedig zárva lesznek. A házi orvosi ellátás ügyeleti rendben történik majd, a patikák szintén ügyeleti működést tartanak. A PTE klinikájának sürgősségi ellátása ezen a napon is elérhető lesz. Július 1-én indul az idei nyári diák munkaprogram, melybe június közepe óta regisztrálhatnak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló baranyai fiatalok is. A megyében idén akár több mint 2500 diák is munkába állhat. A támogatott foglalkoztatásukra csaknem 250 millió forintos forrás áll rendelkezésre, közölte a kormányhivatal. A programba regisztrált fiatalokat idén is a települési és területi önkormányzati, valamint a turizmusban, vendéglátásban, mezőgazdaságban vagy erdőgazdálkodásban érintett vállalkozások foglalkoztatják. Az érdeklődők a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán regisztrálhatják magukat. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Jelenleg a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak. A közlekedők sávlezárásra számítsanak. A Huszár utca Zsák utcává vált. Szintén gázhálózati munkákat végeznek a Péter utca egy szakaszán, teljes útzár mellett, és a Megye utcában is korlátozásra kell számítani, a 4-es számúház és a Papnövelde utca közötti szakaszon. A gyalogosok közlekedése biztosított marad, a korlátozás augusztusig tart. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, és csak kevés felhő jelenik meg az égen. Számottevő csapadék továbbra sem várható, a déli délkeleti szél azonban megélénkülhet. A hőmérséklet napközben elérheti a 38 fokot is. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy kis munka a hét elején, Kelly Rowland Work, kitartást azoknak, akik a kánikulában is tartják a frontot, és jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek, remélhetőleg a hét második felében már élvezni is tudják majd. Kelly Rowlanden kívül itt lesz ebben az órában Macy Gray, nem sokára Janet Jackson, az Atomic Kitten kezd, The Tide is High, 4 perccel múlt 10, hello, Max Sam Levente vagyok.
0: Best FM,

0: Best FM, a legjobb zenék. Valljuk be őszintén, hogyha a feleségünk terhes, és megindul a szülés, mi pedig túl részegek vagyunk ahhoz, hogy bevigyük a kórházba, az nagyon-nagyon gáz. Így gondolta ezt Ed Sheeran is, amikor felesége bárándós lett első kislányukkal. Ez volt a fordulópont, amikor elgondolkodott azon, hogy le kéne tennie a tömény alkoholt és a gyors kajákat. Teljesen életmódot váltott, azóta minden nap edz és dalba öntötte rossz szokásait. Jön a Bad Habits, amely Angliában és Ausztráliában első lett, az amerikai Billboardon a második helyet csípte meg.
1: Best FM, a legjobb zene.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Erős a forgalom az M1-esen mindkét oldalon Bicske és az M0-ás között. Szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az M4-esen Biharkeresztes térségében a 235-ös kilométernél két teherautó ütközött, Berettyóújfalu felé a külső sávot lezárták. A 67-es főúton Somogybabot közelében a 74-es kilométernél egy autó szalagkorlátnak ütközött, Balatonszemes felé a külső sávot tartják zárva. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy érdekes témával, a meleg miatt ugyanis kialakulóban van a siesta kultúra a Balatonnál, erről is szó lesz a délelőtt utolsó órájában, amelyben hallhatjuk majd a Pop királyát. És jön a Desperado is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
4: Mesélj!
3: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
4: Ez már tetszik.
3: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: Vendeguzlakópark.hu.
6: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alexa Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenésfürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
8: Ismét összeül az országgyűlés. Már most kérjünk időpontot kéményseprésre. Újabb túlélőket mentettek ki Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kétnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők napi rendelőt meghallgatják, Magyar Péter miniszterelnök felszólalását, majd este két kiemelt törvényjavaslatról is vitáznak. Napirendre kerül a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztés, valamint az a javaslat is, amely korlátozná a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását. Mindkét törvény elfogadásához kétharmados többség szükséges. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé terheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: A kéménsebbők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéménsebbőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéménseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
8: Összesen 2000 doboz csempész cigarettát találtak egy Franciaországba tartó bolgárkamionban az M5-ös autópályán. A sofőr azt állította, hogy mindössze 10 doboz van nála, a pénzügyőrök azonban a vezető fülkében kialakított fekhely alatt ennél jóval többet találtak. A bolgár zárjegyes füstölni való értéke meghaladja az 5 millió forintot. A csempészet árut lefoglalták, a sofőr ellen eljárás indult és csak nem 7,5 millió forintos bírságra is számíthat. Újabb túlélőket mentettek ki a venezuelai földrengés romjai alól. A hétvégén összesen 33 embert sikerült élve kimenteni, köztük 2 11 éves fiút is. A mentő alakulatok szerint a túlélésre legkedvezőbb időszak már eltelt, ennek ellenére továbbra is van esély arra, hogy újabb embereket találjanak a romok alatt. A szerdai földrengések halálos áldozatainak száma már majdnem eléri az 1500-at. Több tízezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben és keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már több felé megjelenhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, kitartást kívánok, még pár nap kánikula csütörtöktől, ahogy hallottuk, jön a felfrissülés. Június 29-e hétfő van, Péter Pál napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, ha pedig dugó baleset van, akkor is használható, hívható, SMS Viber számunk 0620 55 55 155, az órát Brandi indítja, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
5: Big Rocker.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál. A meleg miatt tehát kialakulóban van a siesta kultúra a magyar tengernél. Az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. A déli órák hősége helyett sokan a hűvösebb reggeli órákra időzítik az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szápposok napkeltekor szállnak vízre. Egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagyizók. A balatoni turisták szokásai tehát egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagyizóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszak nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, illetve Maroon 5 dalával. Szól már is a P-fon. Jó étvágyat, jó hűsölést kívánok, kitartást a kánikula végéig. Találkozzunk holnap reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Mákszem Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser Klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
5: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. A vártnál rosszabb állapotban van a költségvetés. Hamarosan indul a dínye szezon. 100 kilométeres autós üldözés Hajdú-Biharban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vártnál rosszabb állapotban találta a költségvetést a kormány az átadás átvétel után, erről írt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a hétvégi informális kormányülés után úgy fogalmazott, az átvilágítás szerint a költségvetési hiány meghaladna a 8%-ot, és a hazahozott uniós forrásokkal együtt is 7% fölött lehet. Hozzátettem, ezért a következő időszakban a költségvetés rendbetételére, a beruházások felülvizsgálatára és az állami vagyonvédelmére összpontosítanak. Kezdődik a hazai görög dínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Csüle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Több mint 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves hajdú-bihari fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján találtak rá. A fiú nem állt meg az igazoltatásnál, autópályán és főutakon próbált elmenekülni, volt, hogy 180-nal száguldott. Az üldözés végül az M3-ason ért véget, amikor a kis teherautó terelőtáblának ütközött. A fiú és 14 éves utasa gyalog próbált elmenekülni, de rövid időn belül elfogták őket. Akad dolguk a hétvégén a balatoni vízimentőknek. Egy 14 éves fiú csaknem egy kilométerre úszott be a tóban, akit végül a vízimentők vittek vissza a partra. A szülők riasztották a mentőket, miután hosszabb ideje nem látták a gyereküket. Egy elsodródott nőt is kimentettek a tóból, emellett szöges drótot távolítottak el egy strandmedréből, és egy elsüllyedt elektromos kishajót is kiemeltek. A vízimentők a partokon több mint 160 könnyebb sérültet láttak el. Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy zápor vagy zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett többfelé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattalhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes hétfőt, könnyű akadályokat kívánok így a hétkezdésre. Majoros Rita vagyok. Hogy bírják ezt a forróságot? Tartsanak még ki. Elvileg holnap után már jön egy kis enyhülés, úgyhogy addig kitartunk együtt a legjobb zenékkel. Hozom mindjárt az Enigmát, itt lesz a Return to Innocence, de most a Maroon 5 indít. Jön a Payphone!
0: Best FM! A

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

letetni, hogy odakint milyen forróság van. Szóval, ha munkában hallgatják a Best FM-et azért, a kikapcsolódás közben azért, hogyha éppen útközben, akkor azért lesz jó. Higgyék el nekem. És hogyha valaki kint hallgatja a nagy forróságban, ott is ott vagyok vele. Tényleg hozom a hűsítő dallamokat, de azért ne feledkezzünk el a megfelelő folyadékpótlásról, a fényvédelemről, és hogy nehogy leégjünk, megégjünk, vagy napszúrást kapjunk. Kell egy kalap, egy napszemüveg, és persze egy kis kitartás. Nagyon köszönöm, hogy ma is így velem vannak. Töltsük együtt ezt a következő néhány órát. Kállai Szanders Andrással jön a My Baby, vagy éppen az Oasis és a Wonderwall. Előtte a Sweet Box és az Everything's Gonna Be Alright érkezik. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk együtt az utakon is. Én hozom a friss közlekedési információkat. Önök pedig, ha látnak valamit, akkor hívjanak vagy írjanak a számunk 0620-55-55-155. És nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az utakon is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Egy picit tompábbak lehetünk akár sofőrként ebben a nagy melegben, még ingerlékenyebbek is, egy picit néha az ember kapkodós is egy ilyen időszakban, amikor már tényleg mentálisan is picit leterheli ez a hőmérséklet, úgyhogy legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra. Én pedig tényleg, ahogy kapom az információkat, már adom is tovább. Mint hogy az M4-es autópályán Bihar keresztes térségében a 234-es kilométernél korábban két teherautó ütközött, a műszaki mentés miatt a Berettyóújfalu felé tartó oldalt lezárták. A forgalmat az országhatár és a 227-es jelű Gáborján csomópont között meg is állították. 0620 55 55 155, ide várom a folytatásban is az üzeneteket. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra, már csak percek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a hűsítő dallamok, például Szakács Gergő és a Képtelen. És jön majd a Destiny's Child is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hit Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
2: Mesélj!
1: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
2: Ez már tetszik.
1: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
3: Vendeguzlakópark.hu.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
5: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Sleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villány.hu. Éjszakai zenésfürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Ez a 101 hét Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Már 110 településen van vízkorlátozás. Vádat emeltek egy társkeresős csaló ellen. Európa szerte rekordokat dönt a hőség. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekednek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára is holnapra a közszférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el. A munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsanak védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Edzőtermeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Az általános szerződési feltételeket vizsgálják, vagyis azt, hogy azok tartalmaznak-e jogsértő vagy indokolatlanul hátrányos kikötéseket, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen, akkor, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
7: Több millió forintot zsákmányolt egy társkereső szélhámos. A vád szerint a többszörösen büntetett férfi delegációs sofőrnek vagy bizalmi munkakörben dolgozónak adta ki magát, majd ingatlan és hitelügyintézéshez kért pénzt áldozataitól. Az egyik nőtől több mint 49 millió, egy másiktól csak nem másfél millió forintot szerzett meg, a pénzt azonban saját céljaira költötte. Vádat emeltek ellene, sorsáról a bíróság dönt majd. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb hőmérsékletet mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoztak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkánerejű széllel küzdenek. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben is keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már többfelé megjelenhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás délutánt, kellemes napot, így egy óra után is pár perccel, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni slágerek, 90-es, 2000-es évek nagy kedvencei, mint a Daft Punk és az Around the World, de itt lesz a Destiny's Child, jön majd Bryan Adams is, sőt, a Spice Girls lányok is. Most pedig Tom Novi és a Your Body indít. Szép napot mindenkinek, könnyű hétfő!
0: Best FM, a

Lesztefem a legjobb zenék, meghoztam a mai nap kérdését Zendayával kapcsolatos, mert hogy Zendaya első mozi élménye egy Pókember film volt, most pedig legalábbis a híresztelések szerint Pókemberhez ment feleségül. Szóval arra gondoltam, hogy ha az első mozi élményünkből kellene párt választani, vagy hát ő lenne a férjünk, feleségünk, párunk, akkor ki mit választana, vagy kinek ki jutna, akár mondhatom így is. Én szerintem mesefilmet láttam életemben először, és vagy az Aladdint, vagy az Oroszlán király, de már nem is emlékszem pontosan, szóval hát lehet, hogy Aladdin, bár amilyen szerencsém van, inkább talán Jafar lenne a férjem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ezek a jó kis régi mozi élmények, emlékek. Kinek ki lenne a párja, hogyha az első mozifilm vagy mesefilm alapján kellene választani, amit látott? Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is természetesen, és a jó zenék pedig itt a Best FM-en. Például a Destiny's Child-tól, vagy éppen a Daft Punk-tól, de előtte jön Bryan Adams és a Cloud No. 9, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok továbbra is az utasoknak, és tessék figyelni az M1-esen, mert a Hegyeshalom felé vezető oldalon nagyon erős a forgalom. Az M0-es autóút és Biatorbágy között lassulás van, torlódás. Az M5-ösön Kecskemét észak csomópontban pedig folynak az építési munkák, a 73-as és a 76-os kilométerek között. Mindkét oldalon két szűkített sávon lehet csak haladni, ami Budapest felé vezet, ott hát egy kisebb lassulás is van, ezt írták a hallgatók. A 8-as főúton Várpalota térségében a 25-ös kilométernél felborult egy autó, a Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra, torlódásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Én itt készülök az üzeneteikre, de ha hívnának, akkor is nyugodtan. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rózsa Magdi papírsárkánya zárta ezt az órát, pár perc múlva lesz délután 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek. A kérdésem pedig az a mai délutánon, hogy emlékeznek még rá, hogy életükben először mit láttak moziban? Hát ez alapján, az élmény alapján az a nap kérdése, hogy ha az első moziból kellene párt választani maguknak, akkor ki lenne a társuk? Persze itt csak viccesen, mert hogy Zendaya egy Pókember filmet látott életében először, és hát most ugye Pókember felesége, szóval akár még be is jöhet. 0620 55 55 155, várom az üzeneteket, mellé pedig a következő órában is isteni zenéket hozok. Itt lesz például az Iri Mafia és a Pont olyan, mint rég. De jön majd a D-Light is, és a Groove is in the Heart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Hírek a Best FM-en. Már délelőtt megdőlt a napi melegrekord. Most kerjünk időpontot kéményseprésre. Letartóztattak egy elvpárt ídert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már délelőtt megdőlt az országos napi melegrekord. A Hungaromet szerint a korábbi 38,4 fokos csúcsot még 2022-ben mérték. Ezt azonban már délelőtt 11 óra előtt túlszárnyalta a hőmérséklet. A meteorológusok szerint a nap folyamán akár 41 fok is lehet, és az sem kizárt, hogy az országos abszolút melegrekord is megdől. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé terheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Időpontot a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon foglalhatunk. Új gyermekinfektológiai osztály nyílt a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. A 15 ágyas részlegen elsősorban a hurutos megbetegedéssel küzdő gyerekeket látják el. Az osztály 8 saját fürdőszobás korteremmel működik, és a fertőzések megelőzését szolgáló elkülönítést is biztosítja. A csaknem 400 millió forintos fejlesztés a magyar-román egészségügyi együttműködés részeként uniós támogatással valósult meg. Letartóztattak egy férfit, aki illegális elfbárokat és más dohánytermékeket árult az interneten. Az adóhatóság szerint zárjegy nélküli cigarettával kezdte az illegális üzletet, ezután tért át az elektromos termékekre, amivel csaknem 25 millió forint kárt okozott. A nyomozók csaknem 5000 elfbárt foglaltak le, a házkutatások során pedig hamis ruhákat, kábítószergyanús anyagot és egy illegális szeszfőzdét is találtak. A férfi akár 8 év börtönt is kaphat. Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy zápor vagy zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett több felé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattalhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, lassan 4 perccel megy tovább a jó hangulat, és ez az isteni hűsítő kavalkád. Legalábbis tényleg megpróbálom egy kicsit a jó zenékkel elfeledtetni, hogy kint őrült nagy a forróság. Én Majoros Rita vagyok, a Soul Searchers dalát már pörgetem is, jön a Feel in Love, és persze nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha életünk első mozi élménye alapján lenne párunk, mert hogy abból a filmből lenne párunk, akkor hát ki lenne most éppen mellettünk, mert hogy Zendaya a Pókember filmet látta életében először, most pedig Pókember a férje. Úgyhogy ez alapján tettem fel a kérdést. Na nézzük, mit írt Tamás, hogy neki az első mozi élménye a Harry Potter első része volt, Hermione Granger lenne a felesége most ez alapján. Azt mondja, hogy lehet, hogy néha kicsit okoskodó, de ő választaná egyébként, és benne lenne. Azt írja Tamara, az első mozim a Titanic volt, szóval akkor Jacket választanám. Igazából nem is lenne annyira rossz, bár nem biztos, hogy jó vége lenne a kapcsolatunknak. Aztán azt írja Timmy, a Lord of the Rings, vagyis a gyűrűk ura első része volt, amit látott először moziban. Aragorn, hát aláírom, ennyit írt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az első filmek. Mellé pedig a Crystal Waters dala, ami egy igazán jó hangulatú, napfényes, optimista, felszabadító dal. Pont erre a hétfőre illik. 100% Pure Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délután a folytatásban is mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem tartanak az utakon is. Én meg is hoztam a legfrissebb útinfókat. Azt az infót kaptam az M1-esről, hogy még mindig nagyon erős a forgalom, úgyhogy tessék figyelni. Az M5-ösön pedig Kecskemét észak csomópontban folynak az építési munkák, a 73-as és a 76-os kilométerek között mindkét oldalon szűkített sávon lehet haladni, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. A 8-as főúton Várpalota térségében a 25-ös kilométernél felborult egy autó, a Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra és torlódásra kell készülni. Aztán a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljen mindenki arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon el mindenki, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, nedves törölköző, arra az esetre, hogyha tényleg torlódás alakulna ki, vagy teljes út zár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved a sofőr, akkor legyen mindenkinél megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra kényszerülne. Ha pedig valakinek van még esetleg hűsítő típje az utazáshoz, 0620 55 55 155 ide írja meg, vagy hívjon, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sellyevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sellyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sellye, Sellyei termálfürdő.
2: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Sleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Megvan a jövő évi Fishing Honor Fő Fesztivál időpontja. Kedden tetőzhet a hőség. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Véget ért az idei Fishing Honor Fő Fesztivál, ami újból teltházas volt. A szervezők korábban azt közölték, a jövő évi rendezvény időpontját a közönségre bízzák. A bérletesek voksolhattak még a fesztivál előtt. Több lehetséges időpontot is felkínáltak a választásra. Végül legtöbben a június 30-a és július 3-a közé eső napokat jelölték meg. Így a fesztivál jövőre is a megszokott, nyárelei időszakban várja majd a vendégeket. Elköltözik a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának fül-orr-gégészeti szakrendelése a József Attila utcából, a Pepszis Ház néven ismert épületből. Adta hírül az Egyetem Klinikai Központja. A beteg gyerekeket június 30-ától a Rákóczi úti telephelyen a 2-es szám alatt a volt Baranya megyei kórházban a T-épület 3. emeletén fogadják. Újabb szakaszához érkezett a Tompa Mihály utcai óvoda korszerűsítése Komlón. Az intézményt az elmúlt napokban teljesen kiürítették. A használható értékes eszközöket későbbi hasznosításra félretették, a kulcsokat pedig átadták az önkormányzatnak. A minisztériumi jóváhagyás után a nyertes kivitelezők átvehetik a munkaterületet és kezdődhet a bővítés. 2028. szeptemberére egy modern, akadálymentes, hadcsoport szobával, új tornaszobával és egy új épületszárnyal felszerelt intézmény várja majd a gyerekeket. Az építkezés ideje alatt az óvoda a Kenderföld Somági Általános Iskola első emeletén működik majd. Időközi polgármesterválasztást tartottak hétvégén Görcsöny-Dobokán, mivel a község korábbi vezetője Trosz József áprilisban elhunyt. A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint a posztért 5-en indultak, mindannyian függetlenként. A község 308 választópolgára közül vasárnap 195-en jelentek meg a választáson. A legtöbben Liszácz Péterre voksoltak, így ő lett a település új polgármestere. Távozik a HRM Kozár Mistány kapusa Oroszi István. Az MB2-es labdarúgó klubba honlapján azt írja, a hálóőr 2024. januárjában érkezett Kozár Mistánybe, azóta pedig számos alkalommal védte a csapat kapuját. A 2025-26-os szezonban a sérült Lékai Soma helyett az utolsó 8 fordulóban is ő állt a kapuban. A klub azt nem közölte, hogy Oroszi István hol folytatja pályafutását.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett több helyszínen is. Dolgoznak az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca közötti szakaszon zajlik a munka, míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán dolgoznak. Valamennyi helyszínen teljes útlezárásra kell számítani, a gyalogosok közlekedése azonban biztosított. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden tetőzhet a hőség. Sokfelé továbbra is zavartalan lesz a napsütés, ám a délutáni órákban elszórtan már többfelé erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szórványosan záporok is kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel 22, napközben 38 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt ebben a döglesztő melegben, de már legalább látjuk a végét, hogy pontosan mikor jön a változás, hamarosan beszámolok erről is. Addig is játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Itt a Black Eyed Peas slágere, szól a Hey Mama.
0: 101 hét Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, szóval akkor, hogyha lehet, nem menjünk ki a lakásból, de főként ne utazzunk, sem tömegközlekedéssel, sem pedig autóval. Ha mégis menni kell, akkor vigyünk magunkkal tetemes mennyiségben vizet. Apropó, itt meg is említeném, hogy ingyenes vízosztás van a MÁV-nál és a Volánnál, a központi pályaudvaron, valamint a távolsági buszpályaudvaron 10 és délután 5 óra között, vagy ameddig a víz tart. A folytatásban érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, addig is felünk lesz többek között George Ezra, a Magna Cum Laude, most pedig Maxi Priest a 90-es évekből. Egyik személyes kedvencem szól, ez a Close to You, a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Érkezek már is az időjárás legfrissebb hírei, pusztító a hőség, még mindig 36-37 fokot mérhetünk, ráadásul teli hold is van, úgyhogy sok ember számára nem elég a forróság, még ilyenkor bizony jöhet a nyugtalan, nehezebb alvás is. Holnap reggel 22, napközben 38-39 fokra készülhetünk, aztán talán szerdán fellélegezhetünk, ott reggel 23, napközben a 33-34 fok a jellemző, feltámad a szél, és jönnek a záporok, zivatarok, akár jégeső is, 6-7 mm esővel. Csütörtökön reggel 19, napközben 29 fokra készülhetünk viharos szélre és szintén csapadékra 7-8 mm eső mennyiségben. A péntek már kevésbé lesz esős, 30 fokkal, még a szombat és a vasárnap nagyjából 31-32 fokot tartogat, és a következő héten talán nem is tér vissza az igazi kánikula. Az időjárás legfrissebb hírei után folytatódik a zenei maraton, velünk lesz hamarosan Curtis újdonsága, Fehér Rózsa, érkezik Fatboy Slim a 90-es évekből, előtt a Dark Souls dalod, majd Barbara Streisand.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. A forróságban nem csak mi szenvedünk, hanem a kutyák és a macskák is, úgyhogy figyelni kell a kisállatokra, mindig legyen ivóvízük, és ha már itt tartunk, akkor mindenféleképpen megjegyezném, hogy elmaradnak a látványetetések a pécsi állatkertben, szintén a hihetetlen hőség miatt. Hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Délután 4 órakor, előtte viszont múltat idézünk, jön a Fats & Small 99-es lágere, szól a Turnaround, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Általában azt szokták mondani, hogy mindenből az eredeti a jó, bár néha vannak sokkal jobb feldolgozások is. Itt lesz például a Westlife és az Uptown Girl hamarosan a folytatásban, előtte viszont meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 4 órakor Ince Anna Máriától.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Újra elindította nyári tanszergyűjtési akcióját a Református Szeretetszolgálat. Holnap is folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meghirdette nyári tanszergyűjtő akcióját, amelyben rászoruló diákok iskola kezdését támogatják. A szervezet azt írja, a cél az, hogy legalább 1358 diákot tudjanak támogatni a szükséges tanszerekkel, iskolatáskákkal, sportfelszereléssel. A tárgyi adományokat augusztus 10-éig fogadják az országos irodahálózatban. Jó állapotú vagy új füzeteket, rajzeszközöket, írószereket, táskákat gyűjtenek általános és középiskolás fiataloknak. A program pénzadománnyal is támogatható. Július 1-én indul az idei nyári diák munkaprogram, melybe június közepe óta regisztrálhatnak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló baranyai fiatalok is. A megyében idén akár több mint 2500 diák is munkába állhat. A támogatott foglalkoztatásukra csaknem 250 millió forintos forrás áll rendelkezésre, közölte a kormányhivatal. A programba regisztrált fiatalokat idén is a települési és területi önkormányzati, valamint a turizmusban, vendéglátásban, mezőgazdaságban vagy erdőgazdálkodásban érintett vállalkozások foglalkoztatják. Az érdeklődők a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán regisztrálhatják magukat. Új produkciót mutat be szombaton a szegedi szabadtéri játékokon a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Az idei évad egyik kiemelkedő előadása a Hősök hajnala címet viseli. A két részből álló produkció első fele Dózsa György történetét mutatja be, míg a második része a Requiem Mohácsért címet viseli, melyet a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából állítottak színpadra. Az új produkció zenéjét Eredics Benyámin, a Söndörgő zenekar muzsikusa írta, a darab rendező koreográfusa, a Kossuth Díjas alkotópáros Zsufrászki Zoltán és Zsivince Zsuzsanna voltak. Egy ezüstéremmel és egy negyedik helyezéssel fejezte be szereplését Jászó Ádám a római Szette Colli nemzetközi úszóversenyen. A PSN ZRT Pécsi Sportiskola úszója 100 méter háton végzett a második helyen, míg 50 méter háton a negyedik helyen csapott célba. A római Szette Colli volt az utolsó nemzetközi verseny az augusztusi Európa-bajnokság előtt, így fontos állomása volt a felkészülésnek.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
2: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett több helyszínen is. Dolgoznak az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca közötti szakaszon zajlik a munka. Míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán dolgoznak. Valamennyi helyszínen teljes útlezárásra kell számítani, a gyalogosok közlekedése azonban biztosított. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden tetőzhet a hőség. Sokfelé továbbra is zavartalan lesz a napsütés, ám a délutáni órákban elszórtan már többfelé erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szórványosan záporok is kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel 22, napközben 38 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss üreget, információkat, további kellemes délutánt és kitartást a kánikulához. A mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László, újabb óra, újabb dalokkal, ráadásul megállás, megszakítás mentesen. Rövidesen hallható lesz a Margaret Island, előtte itt van a Westlife slágere. 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Jönnek már is a jó tanácsok a kánikul elviseléséhez. A legfontosabb a hihetetlen mennyiségű hidratálás. Nagyon-nagyon sok vizet kell inni, naponta 3-4 litert minimum. Ez lehet csapvíz, vagy éppen szénsavmentes ásványvíz, vagy gyümölcslé, viszont mindenféleképpen kerülni kell a szénsavas, a cukrozott, a koffeines, valamint az alkoholos italokat. Használjunk lenge ruházatot, nem utolsó sorban, hogyha kimegyünk a napra, akkor kenjük magunkat fényvédőkrémmel, minél magasabb faktorszámot érdemes ilyenkor választani. Vegyünk fel sapkát, illetve hordjunk napszemüveget. Ami pedig az étkezésünket illeti, egy picikét jobban meg kell sózni az ételeket, hiszen ilyenkor többet veszítünk a nátriumból is. Hogy a pécsi állatkert lakói hogyan viselik a hihetetlen hőséget, ez hamarosan kiderül. Előtte viszont felünk lesz majd egy forró felvétel Jarul és Ashanti párosától. Always on time, ez pedig már az E17 90-es klasszikus a 94-ből. It's alright, a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Nem csak mi emberek szenvedjük meg a hőséget, hanem az állatok is, hogy a pécsi állatkert lakóin hogyan hűsölnek, erről beszélgetek Varga Tamás, gyűjteményi és nevelési vezetővel. Szia, köszöntelek!
1: Szia, köszöntelek! Téged is köszöntöm a hallgatókat! Az állataink a jelenlegi időjárást meglehetősen nehezen viselik, éppen ezért a dolgozóink elég nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy jobban működjön az életük még ebben a nagy forróságban is. Ugye ilyenkor minden állatnál különösen figyelünk arra, hogy a tiszta és friss ivóvíz az rendelkezésre álljon, illetve azoknál az állatoknál, amiket igénylik, lehetőségük legyen egy kis medencében, vagy akár egy kis vizesárokban megmártózni és egy kicsit lehűteni magukat a nagy hőségben. Ugye vannak olyan állataink, amik jóval érzékenyebbek és jóval kitettebbek a direkt melegnek. Ugye a hideg égőkről érkező állatoknál nagyon fontos az, hogy ezek a hűtési folyamatok ezek működjenek, tehát náluk folyamatosan legyen olyan lehetőség, amivel tudják hűteni magukat, és hát nyilván ezen kívül még különböző környezetgazdagítási elemekkel is kedveskedünk az állatoknak, tehát például a kedvenc csemegéjüket ilyenkor jégbe szoktuk fagyasztani néhány állatnak, és ezt meg szokták kapni valamikor a déli órákban, amikor a legnagyobban meleg, és akkor ezzel is tudják hűteni magukat egy kicsit.
0: Köszönöm szépen, kitartás mindenkinek, hiszen pár nap és mérséklődni fog a kánikula. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, velünk lesz majd Ricky Martin, előtte Denis Orsovai Lenivel Másként látom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. autofelvásárláspécs.hu.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sellyevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sellyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sellye, Sellyei termálfürdő.
4: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

Csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mintárom csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Hamarosan jönnek majd a legfrissebb hírek. Délután 5 órakor, mellette viszont kitérnék arra, hogyha valaki szabadban szeretne jó nagyot csobbanni a kánikulában, akkor mindenféleképpen Orfűt tudom neki ajánlani, ugyanis bármennyire csábító az Abbaligeti 1-es számú tó és a benne lévő szökőkút, sajnos a víznek a minősége annyira nem túlságosan jó, úgyhogy mindenki csak saját felelősségére tudja használni, vagyis inkább gyönyörködjünk benne, mint hogy bele is másszunk. Már is zárjuk a zenei maratont a Soulwave slágerével, ami nem öl meg.
2: Mesélhetnék

Azt hát, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Annyi jön a folytatásban, ha nem is frissítő, de legalábbis a legfrissebb hírekkel. Délután 5 órakor aztán folytatódik a zenei maraton. Király Viktor slágerével, szól a szóló, hamarosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Hűvöset szeretne a kis szobába, a nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
3: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
4: Mesélj!
3: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
4: Ez már tetszik.
3: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: Vendeguzlakópark.hu.
6: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogatóközpontban.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Megvan a jövő évi Fishing Honor Fű Fesztivál időpontja. Kedden tetőzhet a hőség. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Véget ért az idei Fishing Honor Fű Fesztivál, ami újból teltházas volt. A szervezők korábban azt közölték, a jövő évi rendezvény időpontját a közönségre bízzák. A bérletesek voksolhattak még a fesztivál előtt. Több lehetséges időpontot is felkínáltak a választásra. Végül legtöbben a június 30-a és július 3-a közé eső napokat jelölték meg. Így a fesztivál jövőre is a megszokott, nyárelei időszakban várja majd a vendégeket. Elköltözik a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának fül-orr-gégészeti szakrendelése a József Attila utcából, a Pepszis Ház néven ismert épületből, adta hírül az Egyetem Klinikai Központja. A beteg gyerekeket június 30-ától a Rákóczi úti telephelyen a 2-es szám alatt a volt Baranya megyei kórházban a T-épület 3. emeletén fogadják. Újabb szakaszához érkezett a Tompa Mihály utcai óvoda korszerűsítése Komlón. Az intézményt az elmúlt napokban teljesen kiürítették. A használható értékes eszközöket későbbi hasznosításra félretették, a kulcsokat pedig átadták az önkormányzatnak. A minisztériumi jóváhagyás után a nyertes kivitelezők átvehetik a munkaterületet és kezdődhet a bővítés. 2028. szeptemberére egy modern, akadálymentes, hadcsoport szobával, új tornaszobával és egy új épületszárnyal felszerelt intézmény várja majd a gyerekeket. Az építkezés ideje alatt az óvoda a Kenderföld Somágyi Általános Iskola első emeletén működik majd. Időközi polgármester választást tartottak hétvégén Görcsöny Dobokán, mivel a község korábbi vezetője Trost József áprilisban elhunyt. A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint a posztért 5-en indultak, mindannyian függetlenként. A község 308 választópolgára közül vasárnap 195-en jelentek meg a választáson. A legtöbben Liszácz Péterre voksoltak, így ő lett a település új polgármestere. Távozik a HRM Kozár Mistenny kapusa Oroszi István. Az MB2-es labdarúgó klubba honlapján azt írja, a hálóőr 2024. januárjában érkezett Kozár Mistenybe, azóta pedig számos alkalommal védte a csapat kapuját. A 2025-26-os szezonban a sérült Lékai Soma helyett az utolsó 8 fordulóban is ő állt a kapuban. A klub azt nem közölte, hogy Oroszi István hol folytatja pályafutását.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
8: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett több helyszínen is. Dolgoznak az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca közötti szakaszon zajlik a munka, míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán dolgoznak. Valamennyi helyszínen teljes útlezárásra kell számítani, a gyalogosok közlekedése azonban biztosított. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden tetőzhet a hőség. Sokfelé továbbra is zavartalan lesz a napsütés, ám a délutáni órákban elszórtan már többfelé erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szórványosan záporok is kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel 22, napközben 38 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Friss hírek, információk legközelebb 6 órakor a Best FM-en. Anineket köszönöm, találkozunk holnap, addig is jó pihenést, jó hűsölést. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László. Hozom az újdonságot az FM-től, ráncok a szemem alatt. Előtte viszont indítom a zenei maratont Király Viktorral, ez már a szóló.
0: 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Holnap is folytatódik az iszonyatos kánikula, reggel már 22-23 fok lesz, napközben 38-39 fokra érdemes készülni. Arra bíztatok mindenkit, arra kérek mindenkit, hogy 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne menjen ki a napra. Szerdán érkezik a változás, záporokkal, zivatarokkal, reggel még 23-24, napközben a 34-35 fok a jellemző, és csütörtökön is marad még a csapadékzóna 7-8 mm esővel, ott éjszaka 17, napközben 28-29 fokra érdemes számítani. Pénteken 30, a hétvégén 30-32 fok lesz. Az időjárás idej után folytatódik a zenei maraton a Red Hot Chili Peppers-szel, véletlenül nem a csipkés kombiné ihlette a fiúkat, amikor megértek ezt a dalt, Under the Bridge.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM. Testületi ülés volt a héten Komlón, erről beszélgetek Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
1: Szokásos ilyenkor visszatérő napirendi pontként tárgyaltuk a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóság 2025 évi tevékenységéről szóló beszámolót, amelyből az kiderült, hogy szinte az év minden napját figyelembe véve, szinte naponta jut valamilyen tevékenység a tűzoltó parancsnokság részére, és hogy ezek a tevékenységek teljesen átrendeződtek a korábbi évekhez viszonyítva, hisz nem a tűzoltáshoz kapcsolódóak változtak, hanem sokkal több káresemény kapcsolódik a közúti közlekedéshez, a szélsőséges időjáráshoz. Én itt az éteren keresztül is szeretném megköszönni azt a munkát, amit a katasztrófa védelemnél végeznek minden nehézség mellett, és megköszönöm a 25 évi munkát is, azt kívánom, hogy a 26-ban kevesebb vonulásuk legyen. Napi rendek között rengeteg beszámoló szerepelt az önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságaink, ezek közül kiemelkedik a Kütőerőmű ZRT vagy a Komlói Városgazdálkodási Non-Profit ZRT, de ha kisebbségi tulajdonnal rendelkezünk, akkor a Komlói Habilitás Non-Profit Közhasznú Kft. Vagy a Komlói temetkezési Kft. De ugyanígy szerepelt a napirenden a Komlói Tisztagyártó Start Szociális Szövetkezetnek, vagy alapítványunknak, Sport Kft.-nek, illetve a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnak is az elmúlt évről szóló beszámolója.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Folytatódik a zenei maraton hamarosan a Vanté és Kulté közösével, előtte viszont zenél a Superhero.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Figyeljünk az idősekre, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, módosulhat az idei költségvetés, heves viharok vetettek véget a hőségnek Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tovább tart a harmadfokú hőségriasztás, az országos tisztifőorvos szerda éjfélig hosszabbította meg az intézkedést. A kánikulában még jobban figyeljünk a gyerekekre, idősekre, krónikus betegséggel küzdőkre és a hajléktalan emberekre. Az egyedül élő időseket keressük naponta, győződjünk meg arról, hogy elegendő vizet isznak, és tudják-e hűteni a lakásukat. A hőség mintegy másfél hete alatt több mint 200 olyan idős emberhez hívták a mentőket, aki nem adott magáról életjelet. Módosítja az idei költségvetést a kormány. A miniszterelnök szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kormány nyilvánosságra hozott. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Hozzátette, minden minisztériumban felülvizsgálják a kiadásokat, megszüntetik a pazarlást és a felszabaduló forrásokat a magyar embereket érintő fejlesztésekre fordítják. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a NÉBI. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézott, tojás, héj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Az okok még mindig ugyanazok, többet vásárolunk és főzünk a kelleténél, vagy egyszerűen elfeledkezünk az ételekről. Heves viharok vetettek véget a rekordhőségnek Hollandiában. A hétvégén két zivatarrendszer söpört végig az országon, utcákat öntött el a víz, fák dőltek ki, a villámcsapások pedig több épületben is tüzet okoztak. A meteorológiai szolgálat több mint 500 000 villámot regisztrált, ami rekordnak számít a mérések kezdete óta. Az orkán erejű szél fesztiválokat és szabadtéri rendezvényeket is félbeszakított, a hőhullám ugyanakkor ezzel véget ért Hollandiában. Nálunk még kitart a kánikula, már is mondom a részleteket. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na végre beütött az az igazi rock and roll nyár, úgyhogy most már, hála az égnek, leengedett ablaknál lehet átsorogni a dugóba. Ugye milyen jó? Na, de ettől függetlenül tényleg lehet ugyanazt csinálni, amit eddig is hétfőnként csináltatok 6 és 8 óra között. Szóval ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig van a Whiteboy-jal, 7-től Lauer Krisztiánnal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Aki Classic House szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap, kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben, DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fitz Lobby, akit lejátszom meg a keverő héttől, vasárnap pedig Chillounge és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House, héttől majd Lauer Christiannal.

0: Mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fel, épp, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzánk is végre eljut, mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubhimnuszokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professor videójának általa készített remixe jön itt a Best FM.

0: a legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de hát mostanában nem mondtuk, ez igaz, úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába, szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférnének a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádiós Lágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, küldtetek nekünk e-mailt és az infokukat bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Night Shift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt mára, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Lauer Krisztiánnál majd a lemezjátszók mögött. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regál Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenésfürdő Harkányban július 4-én a Lepke medence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Szerdai félig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernád folyóba fulladt egy gyermek, Európa szerte dőlnek meg a főmérsékleti rekordok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még nem ért véget a hő, még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekedtek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára és holnapra a közszférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el, a munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsanak védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Az országos tisztifőorvos szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a Paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vizével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap a Borsodi Gesztenynél. A Neptun mentőcsapat közösségi oldalán számolt be a tragikus esetről. Két felnőtt vitt le a folyóhoz úszni nem tudó gyerekeket. Egy 6-7 év körüli kisfiút elsodort a víz. Távolabb megtalálták a gyermeket, kórházba is vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb csúcsokat mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoznak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkán erejű széllel küzdenek. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in my life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség nőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetszám. Békés lezárás jön a korábbi parlamenti büntetések ügyében. Kiváló lesz a dinnye termés. Villányi Eszter vagyok. Szerdai félig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós helyenként 40 fokos hőség megterheli a szervezetet. A legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás. Kerüljük az alkoholt, a kávét és a magas cukortartalmú italokat, igyunk inkább vizet. A legmelegebb órákban ne legyünk a napon, és kerüljük a megerőltető fizikai munkát. Jelenleg vörös kód és országos tűzgyújtási tilalom is van. Megnőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetek száma a kánikulában. Az elmúlt mintegy másfél hétben több mint 120-szor riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt. A melegben csökken a kémények húzathatása, így a nyílt égésterű vízmelegítőknél szénmonoxid keletkezik. Fontos, hogy az érzékelőt nyáron is használjuk. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt javasolja, hogy egyességgel fejezzék be azokat a még folyamatban lévő pereket, amelyekben volt képviselők támadták meg az előző házelnök által kiszabott pénzbírságokat. A házelnök a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a képviselőknek a választók ügyeivel kell foglalkozniuk, és munkájukkal, valamint viselkedésükkel is meg kell őrizniük az országgyűlés tekintélyét. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből így lett Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris LeFrian, vagyis Bob Sinclair, és Love Generation itt a Best Tempo.

Best FM a legjobb zenék, nekem csak pár héttel ezelőtt esett le, hogy lehet, hogy én azért szeretem ezt a most érkező dalt ennyire, mert hozzám hasonlóan ez is március 4-én látta meg hivatalosan a napvilágot, bár igaz, ez a dal 1996-ban, vagyis idén kereken 30 éves. Szeretnék én is idén kereken 30 éves lenni. Mark Morrison érkezik a Return of the Mac-kel itt a Besten, a legjobb zenék között.

Missouri. Hey.

Best FM a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szeszés pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorkaboltja az, ami egyedül nincs fizikailag, csak egy ilyen dala van. A Candy Shop, ez jön most.

legjobb zenék. Kikerültek azok a testkamerás felvételek, amelyek még akkor készültek, amikor a rendőrök márciusban Britney Spears-t igazoltatták. És hát a befolyásoltság alatt volán mögé ülő énekesnő most a felvételekből kiderül, hogy megpróbált egy picikét befolyásolni a rendőröket, mondta, hogy lehet hozzájönni medencézni a kertben, meg nagyon szívesen főz nekik lazanyét. Végül aztán maradtak a hivatalos útvonalnál, amiből $571 büntetés, illetve elvonó lett. Jön a Stronger itt a Besten.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás, folytatódik a szúnyoggyérítés, magyarok is segítenek Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás országszerte. A Hungaromet azt javasolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Normál bőrtípus esetén percek alatt is kialakulhat bőrpír, ezért érdemes kalapot, vállattakaró ruházatot és fényvédőkrémet használni. A harmadfokú hőségriasztást szerdai félig meghosszabbították, holnap akár 41 fok is lehet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. További intézkedéseket kér a miniszterelnök a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt 2 évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át. Ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett arra kérik a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat, valamint a következő 2 napban nyissák meg a templomokat, a közintézményeket és minden klimatizált helyiséget. Azt is bejelentette, hogy még a héten dönthet a kormány az iskolakezdési támogatás végleges formájáról. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten, és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata. A magyar szakemberek a földrengés sújtotta területeken nyújtanak segítséget, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra is. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést visz. Eközben adománygyűjtést is folytat a Szeretett Szolgálat. A venezuelai földrengésben több mint 1400-an meghaltak, és 50 ezer ember tűnt el. Az UNICEF adatai szerint 1 millió 800 ezer ember szorul humanitárius segítségre. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A latinos karibi hangulat lesz jellemző a következő 60 percben leginkább, mert hogy érkezik majd Shakira az Underneath Your Clothes-zal, itt lesz a Bahamán féle Who Let the Dogs Out, Jennifer Lopez is tiszteletét teszi az If You Had My Love-val, és ebből a latinos részből egy picikét kilóg Lady Gaga, ő jön a paparazzival.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Jazz-FM a legjobb zenék. Ne törődjünk most azzal, hogy a gyenge jegyeladásuk miatt törölték az észak-amerikai turnét, és azon se spekuláljunk, hogy ezek után az európai turnéval mi lesz. Ma csak egy dolog a fontos, hogy ma ünnepli születésnapját. Nicole Scherzinger, jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush.

Best FM a legjobb zenék, 4 világbajnokságnak írta ő a himnuszát, éveken keresztül volt futballista feleség, szóval simán lehetne nem csak a női, hanem akár a férfi kolumbiai válogatottnak és a csapatkapitánya most érkező Shakira. Jön az Under Your Clothes.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My Love-ot. Ez jön

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ezreket érint a vízhiány, mérséklődött az élelmiszerpazarlás, folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vízfogyasztás csökkentését kérte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, jelenleg a vízenlátásban a legkritikusabb a helyzet. A Dunamenti regionális vízmű területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. 6700 embert érint vízhiány. A hatóságok vízszállító járművekkel segítik a lakosságot. Azt kérte a kormányfő, hogy a következő két napban csak a valóban fontos dolgokra használjuk az ivóvizet. Ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsünk medencét, mert az kell ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházak ellátására vagy éppen tűzoltáshoz. A harmadfokú hőségriasztást meghosszabbították, szerda éjfélig marad érvényben. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a Paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vízével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a NÉBI. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek a 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézac, tojáshéj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten, és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Az idénre beígért nagy nevekből jó párat már kipipálhatunk. Sting itt volt, tegnap a Duran Duran is letudta a koncertet, de hát ezért előttünk van még egy Moby, egy Bryan Adams, egy Seal, vagy éppen egy Lenny Kravitz, aki egyébként a következő órában is jön majd, a The Chamber-t hozza, a Black Eyed Peas és a Dot Line után.
0: Ez a Night Shift a Best

0: a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, nem tudom, hogy érdemes-e itt mindenféle adatokkal, hőfokokkal dobálózni. Nemes egyszerűséggel csak azt tudom mondani a holnapról, baromi meleg lesz, pont olyan, mint ma, meg tegnap együtt. Szerdától, de inkább csütörtöktől már jön az enyhülés, de holnap még 40 fokos maximumra tessék számítani.
1: In città, tante inconvenienze, pochi amici, ma molte conoscenze.

Bent, ha már a legjobb zenék, ha úgy veszük, akkor a siker egyik fokmérője is lehet az, hogyha kamu világ körüli turnét hirdetnek a neveddel, úgyhogy kedves Pink rajongók, ez viszont nektek rossz ír, hogy a 26-os világ körüli turné egyáltalán nem igaz. Jön a Family Portrait.

0: Zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Na gyerünk!

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének Enyának a jó fejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze a The Score egyáltalán megjelenhetett ezzel a kislemezzel. Jön a Ready or Not! Ready

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Oké, hogy most már egy picit enyhült az idő, de hát azért egész nap küzdenünk kellett a kánikulával, szóval teljesen meg tudom érteni, hogy mostanában mindenki kimerült. Nem is bombázunk senkit bonyolult dalcímekkel, csak ilyen egyszavasak jönnek a mai utolsó órába, jó? Jump, Fairground, Csoda, Valami, Vogue, meg a legelején a Kids.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Vesztefem a legjobb zenék. Régen még olyat is csinált a Simply Red, hogy a koncert végeztével kifelé menet az ember egy pendrive-on megvásárolhatta az aznapi koncert teljes hanganyagát. Most visszatértek a régi formulához, és a tavaly véget ért világkörüli turnéjuk chilei állomásán rögzített koncertet lehet a létező összes formátumban megvásárolni. Jön a Simply Red és a Fair.

from a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Best FM a legjobb zenék, hát akkor holnapra még mindenkinek kitartást kívánok minden idők egyik legmelegebb napjához, és aztán szerdától állítólag már tényleg jön az enyhülés. Mi azért próbáljuk majd ezt a kánikulai hangulatot enyhíteni holnap is este 6-tól a Night Shift-ben. Funky lesz a menü, úgyhogy DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A mai Night Shift-nek pedig ezzel vége. Desiree, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

álom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.